0: Hatalmas csalássorozatot lepleztek le, amiben több cég is érintett.
1: Pénzügyi válságban is nőtt a munkanélküliség.
2: Egy kétfős banda egy pénzszállító autót rabolt ki.
3: A rendőrségi jelentések szerint a több órás áram kimaradás alatt megszakadtak a betörések.
4: Folyamatosak a tüntetések.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában továbbra is 35 szabadtéri tűz aktív, a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet, ahol nemzetközi egységek is segítik az oltást. A Stolovi hegységben javult a helyzet, de a tüzet még nem sikerült teljesen lokalizálni. Vránya és Kladovo környékén, valamint a Gocs hegységben is küzdenek a lángokkal. A Lebane melletti Slisanében 12 házból kellett evakuálni a lakosságot. Az Oktatási Minisztérium mintegy 96 ezer általános iskolás számára biztosított ingyenes tankönyveket a 2026-27-es tanévre. Iván Kilerzsics, az Oktatási Minisztérium államtitkárának óvodai és általános iskolai oktatásért felelős helyettese közölte, hogy legkésőbb szeptember második hetének végéig valamennyi a programban résztvevő diák megkapja a tankönyveket. Szeptember 1-től Szerbiában a nagyobb kereskedők kötelesek lesznek közzétenni a digitális árjegyzéküket. Az intézkedés célja, hogy a vásárlók könnyebben összehasonlíthassák az árakat, nyomon követhessék azok változását, és ellenőrizhessék, hogy egy akciós termék ára valóban kedvezményese. Egyre nagyobb gondot jelent a munkaerőhiány a szerbiai mezőgazdaságban. Bár az elmúlt években jelentősen emelkedtek a napi díjak, a gazdák továbbra is nehezen találnak idénymunkásokat. A fizikai munka, különösen a nyári hőségben végzett betakarítás sokak számára nem vonzó. 2019-ben vezették be az idénymunkások elektronikus bejelentését, amely néhány percre rövidítette az ügyintézést. A Meta megállapodott az amerikai tagállamok főügyészeinek többségével abban a perben, amely a Facebook és az Instagram gyermekek mentális egészségére gyakorolt hatásai miatt indult. A közösségi média óriás összesen mintegy 18 milliárd dollárt fizet ki, és számos változtatás hajt végre alkalmazásaiban, a fiatalkorúak védelme érdekében. Legalább 95 ember meghalt, több százan pedig eltűntek, köztük 341 külföldi állampolgár a nepáli villámárvizek következtében, közölte az ország turisztikai szervezete. Szerbia legyőzte Görögországot és csoport elsőként jutott be a röplabda Európa-bajnokság egyenes kieséses szakaszába. Sikeresen szerepeltek a szerb evezősök az amszterdami világbajnokságon. Maškovič Martin és Nikolaj Pimenov a férfi két pár evezős döntőjében a második helyen végzett, így bejutott a pénteki döntőbe. Szerbiában a túlnyomóan napos meleg idő várható gyenge változó irányú széllel. Az ország keleti részén és a hegyvidéki területeken mérsékelt északnyugati szél fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 36 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: Reklámok következnek.
1: Mi van ma ember? 20 perc várakrat. Készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc. Most nyesik az átmenetet. Nyugi már.
1: Most komolyan be kell menni ki, érted? Ezt nem hiszem el. Gyerekek, erre nem érünk rá. Rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkaisori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

0: szép.
1: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

paradicsomli eladó Moholon, Asztanisit családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Sassy Tagis Hit, Adai Rádió. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában továbbra is 35 szabadtéri tűz aktív, a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet, ahol nemzetközi egységek is segítik az oltást. A Stolovi hegységben javult a helyzet, de a tüzet még nem sikerült teljesen lokalizálni. Vránya és Kladovo környékén, valamint a Gocs hegységben is küzdenek a lángokkal. A Lebane melletti Slisanében 12 házból kellett evakuálni a lakosságot. Az Oktatási Minisztérium mintegy 96 ezer általános iskolás számára biztosított ingyenes tankönyveket a 2026-27-es tanévre. Iván Kilerzsics, az Oktatási Minisztérium államtitkárának óvodai és általános iskolai oktatásért felelős helyettese közölte, hogy legkésőbb szeptember második hetének végéig valamennyi a programban résztvevő diák megkapja a tankönyveket. Szeptember 1-től Szerbiában a nagyobb kereskedők kötelesek lesznek közzétenni a digitális árjegyzéküket. Az intézkedés célja, hogy a vásárlók könnyebben összehasonlíthassák az árakat, nyomon követhessék azok változását, és ellenőrizhessék, hogy egy akciós termék ára valóban kedvezményese. Egyre nagyobb gondot jelent a munkaerőhiány a szerbiai mezőgazdaságban. Bár az elmúlt években jelentősen emelkedtek a napi díjak, a gazdák továbbra is nehezen találnak idénymunkásokat. A fizikai munka, különösen a nyári hőségben végzett betakarítás sokak számára nem vonzó. 2019-ben vezették be az idénymunkások elektronikus bejelentését, amely néhány percre rövidítette az ügyintézést. A Meta megállapodott az amerikai tagállamok főügyészeinek többségével abban a perben, amely a Facebook és az Instagram gyermekek mentális egészségére gyakorolt hatásai miatt indult. A közösségi média óriás összesen mintegy 18 milliárd dollárt fizet ki, és számos változtatást hajt végre alkalmazásaiban, a fiatalkorúak védelme érdekében. Legalább 95 ember meghalt, több százan pedig eltűntek, köztük 341 külföldi állampolgár a nepáli villámárvizek következtében, közölte az ország turisztikai szervezete. Szerbia legyőzte Görögországot és csoportelsőként jutott be a röplabda Európa-bajnokság egyenes kieséses szakaszába. Sikeresen szerepeltek a szerb evezősök az amszterdami világbajnokságon. Mačković Martin és Nikolaj Pimenov a férfi két pár evezős döntőjében a második helyen végzett, így bejutott a pénteki döntőbe. Szerbiában a túlnyomóan napos meleg idő várható gyenge változó irányú széllel. Az ország keleti részén és a hegyvidéki területeken mérsékelt északnyugati szél fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 36 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

mai slágerek maximumon. Adai Rádió. Sor került Törökfaluna az úgynevezett Pirinini kocsmája épületének ünnepélyes átadására, amely fontos eseményt jelent a közösség életében. A felújítás 2024-ben kezdődött a Falugazdálkodási Minisztérium és Adaközség önkormányzatának támogatásával. Mára az épület teljesen megújult, és a falubeliek örömmel vehették birtokba. A faluház nem csupán egy épület, hanem a közösségi élet egyik fontos színtere, olyan hely, ahol az emberek találkozhatnak, együtt ünnepelhetnek, kulturális élményekkel gazdagodhatnak, és továbbadhatják hagyományaikat a következő generációnak, mondta el Bilicki Zoltán polgármester. A megújult épület kívülbelül megszépült, korszerűbbé és komfortosabbá vált, így a jövőben még megfelelőbb helyszínt biztosíthat kulturális rendezvényeknek, ünnepségeknek, közösségi programoknak és különböző összejöveteleknek.

Tisztelt termelő! A Kitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedi UU Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

0: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
1: Dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't.

Adakőség önkormányzata nevében szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik az elmúlt években és évtizedekben munkájukkal hozzájárultak a községi lovasport működéséhez, valamint fennmaradásához. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 50 év után ismét adathatott otthont a sorrendben 99. szerbiai ügetőderbinek, amelyet a sportág legrangosabb eseményeként tartanak számon. Önkormányzatunk a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni fogja a helyi sportélet fejlődését, hozzájárulva községünk hírnevének öregbítéséhez, mondta el Biliszki Zoltán, adakőség polgármestere.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában továbbra is 35 szabadtéri tűz aktív, a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet, ahol nemzetközi egységek is segítik az oltást. A Stolovi hegységben javult a helyzet, de a tüzet még nem sikerült teljesen lokalizálni. Vránya és Kladovo környékén, valamint a Gocs hegységben is küzdenek a lángokkal. A Lebane melletti Slisanében 12 házból kellett evakuálni a lakosságot. Az Oktatási Minisztérium mintegy 96 ezer általános iskolás számára biztosított ingyenes tankönyveket a 2026-27-es tanévre. Iván Kilerzsics, az Oktatási Minisztérium államtitkárának óvodai és általános iskolai oktatásért felelős helyettese közölte, hogy legkésőbb szeptember második hetének végéig valamennyi a programban résztvevő diák megkapja a tankönyveket. Szeptember 1-től Szerbiában a nagyobb kereskedők kötelesek lesznek közzétenni a digitális árjegyzéküket. Az intézkedés célja, hogy a vásárlók könnyebben összehasonlíthassák az árakat, nyomon követhessék azok változását, és ellenőrizhessék, hogy egy akciós termék ára valóban kedvezményese. Egyre nagyobb gondot jelent a munkaerőhiány a szerbiai mezőgazdaságban. Bár az elmúlt években jelentősen emelkedtek a napi díjak, a gazdák továbbra is nehezen találnak idénymunkásokat. A fizikai munka, különösen a nyári hőségben végzett betakarítás sokak számára nem vonzó. 2019-ben vezették be az idénymunkások elektronikus bejelentését, amely néhány percre rövidítette az ügyintézést. A Meta megállapodott az amerikai tagállamok főügyészeinek többségével abban a perben, amely a Facebook és az Instagram gyermekek mentális egészségére gyakorolt hatásai miatt indult. A közösségi média óriás összesen mintegy 18 milliárd dollárt fizet ki, és számos változtatást hajt végre alkalmazásaiban, a fiatalkorúak védelme érdekében. Legalább 95 ember meghalt, több százan pedig eltűntek, köztük 341 külföldi állampolgár a nepáli villámárvizek következtében, közölte az ország turisztikai szervezete. Szerbia legyőzte Görögországot és csoportelsőként jutott be a röplabda Európa-bajnokság egyenes kieséses szakaszába. Sikeresen szerepeltek a szerb evezősök az amszterdami világbajnokságon. Mačković Martin és Nikolaj Pimenov a férfi két pár evezős döntőjében a második helyen végzett, így bejutott a pénteki döntőbe. Szerbiában a túlnyomóan napos meleg idő várható gyenge változó irányú széllel. Az ország keleti részén és a hegyvidéki területeken mérsékelt északnyugati szél fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 36 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallott.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Adai Rádió. Hírek minden órában. Teljeskörű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában továbbra is 35 szabadtéri tűz aktív, a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet, ahol nemzetközi egységek is segítik az oltást. A Stolovi hegységben javult a helyzet, de a tüzet még nem sikerült teljesen lokalizálni. Vránya és Kladovo környékén, valamint a Gocs hegységben is küzdenek a lángokkal. A Lebane melletti Slisanében 12 házból kellett evakuálni a lakosságot. Az Oktatási Minisztérium mintegy 96 ezer általános iskolás számára biztosított ingyenes tankönyveket a 2026-27-es tanévre. Iván Kilerzsics, az Oktatási Minisztérium államtitkárának óvodai és általános iskolai oktatásért felelős helyettese közölte, hogy legkésőbb szeptember második hetének végéig valamennyi a programban résztvevő diák megkapja a tankönyveket. Szeptember 1-től Szerbiában a nagyobb kereskedők kötelesek lesznek közzétenni a digitális árjegyzéküket. Az intézkedés célja, hogy a vásárlók könnyebben összehasonlíthassák az árakat, nyomon követhessék azok változását, és ellenőrizhessék, hogy egy akciós termék ára valóban kedvezményese. Egyre nagyobb gondot jelent a munkaerőhiány a szerbiai mezőgazdaságban. Bár az elmúlt években jelentősen emelkedtek a napi díjak, a gazdák továbbra is nehezen találnak idénymunkásokat. A fizikai munka, különösen a nyári hőségben végzett betakarítás sokak számára nem vonzó. 2019-ben vezették be az idénymunkások elektronikus bejelentését, amely néhány percre rövidítette az ügyintézést. A Meta megállapodott az amerikai tagállamok főügyészeinek többségével abban a perben, amely a Facebook és az Instagram gyermekek mentális egészségére gyakorolt hatásai miatt indult. A közösségi média óriás összesen mintegy 18 milliárd dollárt fizet ki, és számos változtatást hajt végre alkalmazásaiban, a fiatalkorúak védelme érdekében. Legalább 95 ember meghalt, több százan pedig eltűntek, köztük 341 külföldi állampolgár a nepáli villámárvizek következtében, közölte az ország turisztikai szervezete. Szerbia legyőzte Görögországot, és csoportelsőként jutott be a röplabda Európa-bajnokság egyenes kieséses szakaszába. Sikeresen szerepeltek a szerb evezősök az amszterdami világbajnokságon. Maskovics Martin és Nikolaj Pimenov a férfi két pár evezős döntőjében a második helyen végzett, így bejutott a pénteki döntőbe. Szerbiában a túlnyomóan napos meleg idő várható gyenge változó irányú széllel. Az ország keleti részén és a hegyvidéki területeken mérsékelt északnyugati szél fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 36 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Dököség önkormányzata nevében szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik az elmúlt években és évtizedekben munkájukkal hozzájárultak a községi lovasport működéséhez, valamint fennmaradásához. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 50 év után ismét adathatott otthont a sorrendben 99. szerbiai ügető derbinek, amelyet a sportág legrangosabb eseményeként tartanak számon. Önkormányzatunk a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni fogja a helyi sportélet fejlődését, hozzájárulva községünk hírnevének öregbítéséhez, mondta el Biliszki Zoltán, a Dököség polgármestere.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

a Falugazdálkodási Minisztérium és Adaközség önkormányzatának támogatásával. Mára az épület teljesen megújult, és a falubeliek örömmel vehették birtokba. A faluház nem csupán egy épület, hanem a közösségi élet egyik fontos színtere, olyan hely, ahol az emberek találkozhatnak, együtt ünnepelhetnek, kulturális élményekkel gazdagodhatnak, és továbbadhatják hagyományaikat a következő generációnak, mondta el Bilicki Zoltán polgármester. A megújult épület kívülbelül megszépült, korszerűbbé és komfortosabbá vált, így a jövőben még megfelelőbb helyszínt biztosíthat kulturális rendezvényeknek, ünnepségeknek, közösségi programoknak és különböző összejöveteleknek.

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában továbbra is 35 szabadtéri tűz aktív, a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet, ahol nemzetközi egységek is segítik az oltást. A Stolovi hegységben javult a helyzet, de a tüzet még nem sikerült teljesen lokalizálni. Vránya és Kladovo környékén, valamint a Gocs hegységben is küzdenek a lángokkal. A Lebane melletti Slisanében 12 házból kellett evakuálni a lakosságot. Az Oktatási Minisztérium mintegy 96 ezer általános iskolás számára biztosított ingyenes tankönyveket a 2026-27-es tanévre. Iván Kilerzsics, az Oktatási Minisztérium államtitkárának óvodai és általános iskolai oktatásért felelős helyettese közölte, hogy legkésőbb szeptember második hetének végéig valamennyi a programban résztvevő diák megkapja a tankönyveket. Szeptember 1-től Szerbiában a nagyobb kereskedők kötelesek lesznek közzétenni a digitális árjegyzéküket. Az intézkedés célja, hogy a vásárlók könnyebben összehasonlíthassák az árakat, nyomon követhessék azok változását, és ellenőrizhessék, hogy egy akciós termék ára valóban kedvezményese. Egyre nagyobb gondot jelent a munkaerőhiány a szerbiai mezőgazdaságban. Bár az elmúlt években jelentősen emelkedtek a napi díjak, a gazdák továbbra is nehezen találnak idénymunkásokat. A fizikai munka, különösen a nyári hőségben végzett betakarítás sokak számára nem vonzó. 2019-ben vezették be az idénymunkások elektronikus bejelentését, amely néhány percre rövidítette az ügyintézést. A Meta megállapodott az amerikai tagállamok főügyészeinek többségével abban a perben, amely a Facebook és az Instagram gyermekek mentális egészségére gyakorolt hatásai miatt indult. A közösségi média óriás összesen mintegy 18 milliárd dollárt fizet ki, és számos változtatást hajt végre alkalmazásaiban, a fiatalkorúak védelme érdekében. Legalább 95 ember meghalt, több százan pedig eltűntek, köztük 341 külföldi állampolgár a nepáli villámárvizek következtében, közölte az ország turisztikai szervezete. Szerbia legyőzte Görögországot és csoport elsőként jutott be a röplabda Európa-bajnokság egyenes kieséses szakaszába. Sikeresen szerepeltek a szerb evezősök az amszterdami világbajnokságon. Maskovic Martin és Nikolaj Pimenov a férfi két pár evezős döntőjében a második helyen végzett, így bejutott a pénteki döntőbe. Szerbiában a túlnyomóan napos meleg idő várható gyengebb változó irányú széllel. Az ország keleti részén és a hegyvidéki területeken mérsékelt északnyugati szél fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 36 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották. Reklámok következnek.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.
1: Akinek fáj, még az is velem marad, neki minden a szabad ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy megbánt.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Bukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió.
0: Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott

Tisztelt termelő! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban. Paradicsomli eladó Moholon, a Stanisics családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét. 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans DOO, Zentai út 21, a hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

107,7 GHz.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában továbbra is 35 szabadtéri tűz aktív, a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet, ahol nemzetközi egységek is segítik az oltást. A Stolovi hegységben javult a helyzet, de a tüzet még nem sikerült teljesen lokalizálni. Vránya és Kladovo környékén, valamint a Gocs hegységben is küzdenek a lángokkal. A Lebane melletti Slisanében 12 házból kellett evakuálni a lakosságot. Az Oktatási Minisztérium mintegy 96 ezer általános iskolás számára biztosított ingyenes tankönyveket a 2026-27-es tanévre. Iván Kilerzsics, az Oktatási Minisztérium államtitkárának óvodai és általános iskolai oktatásért felelős helyettese közölte, hogy legkésőbb szeptember második hetének végéig valamennyi a programban résztvevő diák megkapja a tankönyveket. Szeptember 1-től Szerbiában a nagyobb kereskedők kötelesek lesznek közzétenni a digitális árjegyzéküket. Az intézkedés célja, hogy a vásárlók könnyebben összehasonlíthassák az árakat, nyomon követhessék azok változását, és ellenőrizhessék, hogy egy akciós termék ára valóban kedvezményese. Egyre nagyobb gondot jelent a munkaerőhiány a szerbiai mezőgazdaságban. Bár az elmúlt években jelentősen emelkedtek a napi díjak, a gazdák továbbra is nehezen találnak idénymunkásokat. A fizikai munka, különösen a nyári hőségben végzett betakarítás sokak számára nem vonzó. 2019-ben vezették be az idénymunkások elektronikus bejelentését, amely néhány percre rövidítette az ügyintézést. A Meta megállapodott az amerikai tagállamok főügyészeinek többségével abban a perben, amely a Facebook és az Instagram gyermekek mentális egészségére gyakorolt hatásai miatt indult. A közösségi média óriás összesen mintegy 18 milliárd dollárt fizet ki, és számos változtatás hajt végre alkalmazásaiban, a fiatalkorúak védelme érdekében. Legalább 95 ember meghalt, több százan pedig eltűntek, köztük 341 külföldi állampolgár a nepáli villámárvizek következtében, közölte az ország turisztikai szervezete. Szerbia legyőzte Görögországot, és csoport elsőként jutott be a röplabda Európa-bajnokság egyenes kieséses szakaszába. Sikeresen szerepeltek a szerb evezősök az amszterdami világbajnokságon. Maskovic Martin és Nikolaj Pimenov a férfi két pár evezős döntőjében a második helyen végzett, így bejutott a pénteki döntőbe. Szerbiában a túlnyomóan napos meleg idő várható gyenge változó irányú széllel. Az ország keleti részén és a hegyvidéki területeken mérsékelt északnyugati szél fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 36 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

kifugója, lelehajol a tó fenekére, véga keres magának ebédre. Lelehajol a tó fenekére, véga keres magának ebédre. Gólya, gólya, hosszú lábú gólya, végre mondta, ne jár le a tóra, ha lejárnak fürödni a lányok, gólya madár szégyene hozgáljuk. Ha lejárnak fürödni a lányok, gólya madár szégyene hozgáljuk.

Sor került Török faluna az úgynevezett Pirinini kocsmája épületének ünnepélyes átadására, amely fontos eseményt jelent a közösség életében. A felújítás 2024-ben kezdődött a falugazdálkodási minisztérium és Adaközség önkormányzatának támogatásával. Mára az épület teljesen megújult, és a falubeliek örömmel vehették birtokba. A faluház nem csupán egy épület, hanem a közösségi élet egyik fontos színtere, olyan hely, ahol az emberek találkozhatnak, együtt ünnepelhetnek, kulturális élményekkel gazdagodhatnak, és továbbadhatják hagyományaikat a következő generációnak, mondta Bilicki Zoltán polgármester. A megújult épület kívülbelül megszépült, korszerűbbé és komfortosabbá vált, így a jövőben még megfelelőbb helyszínt biztosíthat kulturális rendezvényeknek, ünnepségeknek, közösségi programoknak és különböző összejöveteleknek.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Kitelt termelők. A Kitelt DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitelt DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Adakőség önkormányzata nevében szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik az elmúlt években és évtizedekben munkájukkal hozzájárultak a községi lovasport működéséhez, valamint fennmaradásához. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 50 év után ismét adathatott otthont a sorrendben 99. szerbiai ügető derbinek, amelyet a sportág legrangosabb eseményeként tartanak számon. Önkormányzatunk a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni fogja a helyi sportélet fejlődését, hozzájárulva községünk hírnevének öregbítéséhez, mondta el Biliszki Zoltán, adakösség polgármestere.

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában továbbra is 35 szabadtéri tűz aktív, a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet, ahol nemzetközi egységek is segítik az oltást. A Stolovi hegységben javult a helyzet, de a tüzet még nem sikerült teljesen lokalizálni. Vránya és Kladovo környékén, valamint a Gocs hegységben is küzdenek a lángokkal. A Lebane melletti Slisanében 12 házból kellett evakuálni a lakosságot. Az Oktatási Minisztérium mintegy 96 ezer általános iskolás számára biztosított ingyenes tankönyveket a 2026-27-es tanévre. Iván Kilerzsics, az Oktatási Minisztérium államtitkárának óvodai és általános iskolai oktatásért felelős helyettese közölte, hogy legkésőbb szeptember második hetének végéig valamennyi a programban résztvevő diák megkapja a tankönyveket. Szeptember 1-től Szerbiában a nagyobb kereskedők kötelesek lesznek közzétenni a digitális árjegyzéküket. Az intézkedés célja, hogy a vásárlók könnyebben összehasonlíthassák az árakat, nyomon követhessék azok változását, és ellenőrizhessék, hogy egy akciós termék ára valóban kedvezményese. Egyre nagyobb gondot jelent a munkaerőhiány a szerbiai mezőgazdaságban. Bár az elmúlt években jelentősen emelkedtek a napi díjak, a gazdák továbbra is nehezen találnak idénymunkásokat. A fizikai munka, különösen a nyári hőségben végzett betakarítás sokak számára nem vonzó. 2019-ben vezették be az idénymunkások elektronikus bejelentését, amely néhány percre rövidítette az ügyintézést. A Meta megállapodott az amerikai tagállamok főügyészeinek többségével abban a perben, amely a Facebook és az Instagram gyermekek mentális egészségére gyakorolt hatásai miatt indult. A közösségi média óriás összesen mintegy 18 milliárd dollárt fizet ki, és számos változtatás hajt végre alkalmazásaiban, a fiatalkorúak védelme érdekében. Legalább 95 ember meghalt, több százan pedig eltűntek, köztük 341 külföldi állampolgár a nepáli villámárvizek következtében, közölte az ország turisztikai szervezete. Szerbia legyőzte Görögországot és csoport elsőként jutott be a röplabda Európa-bajnokság egyenes kieséses szakaszába. Sikeresen szerepeltek a szerb evezősök az amszterdami világbajnokságon. Maskovic Martin és Nikolaj Pimenov a férfi két pár evezős döntőjében a második helyen végzett, így bejutott a pénteki döntőbe. Szerbiában a túlnyomóan napos meleg idő várható gyenge változó irányú széllel. Az ország keleti részén és a hegyvidéki területeken mérsékelt északnyugati szél fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 36 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: napsugár.
1: Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063-357-400. NK Automobili Ada, Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite D.O.O. Adai kooperáció. Ipari út 9 Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hívetől, szóval a mélybe a mód.
0: A legjobb zenék.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában továbbra is 35 szabadtéri tűz aktív, a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet, ahol nemzetközi egységek is segítik az oltást. A Stolovi hegységben javult a helyzet, de a tüzet még nem sikerült teljesen lokalizálni. Vránya és Kladovo környékén, valamint a Gocs hegységben is küzdenek a lángokkal. A Lebane melletti Slisanében 12 házból kellett evakuálni a lakosságot. Az Oktatási Minisztérium mintegy 96 ezer általános iskolás számára biztosított ingyenes tankönyveket a 2026-27-es tanévre. Iván Kilerzsígy, az Oktatási Minisztérium államtitkárának óvodai és általános iskolai oktatásért felelős helyettese közölte, hogy legkésőbb szeptember második hetének végéig valamennyi a programban résztvevő diák megkapja a tankönyveket. Szeptember 1-től Szerbiában a nagyobb kereskedők kötelesek lesznek közzétenni a digitális árjegyzéküket. Az intézkedés célja, hogy a vásárlók könnyebben összehasonlíthassák az árakat, nyomon követhessék azok változását, és ellenőrizhessék, hogy egy akciós termék ára valóban kedvezményese. Egyre nagyobb gondot jelent a munkaerőhiány a szerbiai mezőgazdaságban. Bár az elmúlt években jelentősen emelkedtek a napi díjak, a gazdák továbbra is nehezen találnak idénymunkásokat. A fizikai munka, különösen a nyári hőségben végzett betakarítás sokak számára nem vonzó. 2019-ben vezették be az idénymunkások elektronikus bejelentését, amely néhány percre rövidítette az ügyintézést. A Meta megállapodott az amerikai tagállamok főügyészeinek többségével abban a perben, amely a Facebook és az Instagram gyermekek mentális egészségére gyakorolt hatásai miatt indult. A közösségi média óriás összesen mintegy 18 milliárd dollárt fizet ki, és számos változtatást hajt végre alkalmazásaiban, a fiatalkorúak védelme érdekében. Legalább 95 ember meghalt, több százan pedig eltűntek, köztük 341 külföldi állampolgár a nepáli villámárvizek következtében, közölte az ország turisztikai szervezete. Szerbia legyőzte Görögországot és csoport elsőként jutott be a röplabda Európa-bajnokság egyenes kieséses szakaszába. Sikeresen szerepeltek a szerb evezősök az amszterdami világbajnokságon. Mačković Martin és Nikolaj Pimenov a férfi két pár evezős döntőjében a második helyen végzett, így bejutott a pénteki döntőbe. Szerbiában a túlnyomóan napos meleg idő várható gyengebb változó irányú széllel. Az ország keleti részén és a hegyvidéki területeken mérsékelt északnyugati szél fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 36 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyújt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídetől
0: a legjobb zenék.
3: I

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: Let's do something.
1: Kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Paradicsomli eladó Moholon a Stanisic családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107,7 MHz FM stereo. Radio
1: Ad. 107.7 FM.